0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporra az ivatarral. Áder János beperli Magyar Pétert. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Pert helyezett kilátásba Áder János Magyar Péterrel szemben, amiért a miniszterelnök azt kérdezte. A volt köztársasági elnök 2018-as 55 millió forintos amerikai útja családi nyaralás volt-e közpénzből. A kormányfő közösségi oldalán tette közzé az egyhetes látogatás programját, amelyekben orlandói élményparkokban tett látogatás, helikopteres városnézés és opera előadás is szerepelt. Áder János közölte, hogy ők maguk fizették ki lányuk utazási költségeit. Magyar Péter miniszterelnök közölte, várja a választ arra is, hogy mennyit fizetett vissza a volt köztársasági elnök az amerikai útra költött 55 millió forint közpénzből. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választása rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. Kényszerleszállást hajtott végre a görög légierő F-16-os vadászgépe, mert gyakorlatozás közben kigyulladt a hajtóműve. A pilóta a meghibásodást követően a jontengeri Zakynthos szigeten lévő repülőtéren a futómű kiengedése nélkül ért földet, majd több méteren át csúszott a kifutópályán. A súrlódás miatti újabb tüzet a reptér tűzoltói hamar eloltották. Az eset miatt ideiglenesen felfüggesztették a légiforgalmat a Zakynthoszi repülőtéren. A baleset pontos okát vizsgálják. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kis lemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Megújul a hazai vízpolitika. Jelentősen javult a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját, melynek lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb víziközműfejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos összes szerződést és teljesítést. A honvédelmi miniszter által létrehozott testület a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatait is vizsgálhatja. Ruszin Szendi Romulus a munkacsoport elnökének a tárca parlamenti államtitkárát jelölte ki. A vizsgálatok eredményeiről december 31-ig kell jelentést készíteni. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a média történeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet alatt 50 ezeren kapcsoltak a csatornára, majd az este 19 óra 56 perctől sugárzott a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is kiváló magyar filmeket sugároznak. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal. A megújult éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés részletei a MÁV csoport weboldalán érhetők el. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Áder János beperli Magyar Pétert. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Pert helyezett kilátásba Áder János Magyar Péterrel szemben, amiért a miniszterelnök azt kérdezte. A volt köztársasági elnök 2018-as 55 millió forintos amerikai útja családi nyaralás volt-e közpénzből. A kormányfő közösségi oldalán tette közzé az egyhetes látogatás programját, amelyekben orlandói élményparkokban tett látogatás, helikopteres városnézés és opera előadás is szerepelt. Áder János közölte, hogy ők maguk fizették ki lányuk utazási költségeit. Magyar Péter miniszterelnök közölte, várja a választ arra is, hogy mennyit fizetett vissza a volt köztársasági elnök az amerikai útra költött 55 millió forint közpénzből. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. Kényszerleszállást hajtott végre a görög légierő F-16-os vadászgépe, mert gyakorlatozás közben kigyulladt a hajtóműve. A pilóta a meghibásodást követően a jontengeri Zakynthos szigeten lévő repülőtéren a futómű kiengedése nélkül ért földet, majd több méteren át csúszott a kifutópályán. A súrlódás miatti újabb tüzet a reptértűzoltói hamar eloltották. Az eset miatt ideiglenesen felfüggesztették a légiforgalmat a Zakynthoszi repülőtéren. A baleset pontos okát vizsgálják. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kis lemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop rock ballada is kötődik nevéhez. Egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.
2: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

szeretni, hogy legyen mind nevetni.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diét. Minek őre menni, kezdjetek.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rio FM.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Megújul a hazai vízpolitika. Jelentősen javult a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját, melynek lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb víziközműfejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos összes szerződést és teljesítést. A honvédelmi miniszter által létrehozott testület a honvédelmi minisztérium nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatait is vizsgálhatja. Ruszin Szendi Romulus a munkacsoport elnökének a tárca parlamenti államtitkárát jelölte ki. A vizsgálatok eredményeiről december 31-éig kell jelentést készíteni. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a média történeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet alatt 50 ezeren kapcsoltak a csatornára, majd az este 19 óra 56 perctől sugárzott a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is kiváló magyar filmeket sugároznak. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal. A megújult éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés részletei a MÁV csoport weboldalán érhetők el. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű velsi énekesnő első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: rád.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Hétfőn megszavazhatják az alaptörvény újabb módosítását. 2 órás sztrájkot tartottak a hazai IKEA dolgozói. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. 2 napos rendkívüli ülést tart jövő hétfőn és kedden az országgyűlés. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A módosítás emellett megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Az államfő elmozdítása ellen tüntettek tegnap a Sándor palotánál. A Fidesz és a KDNP által szervezett eseményen több politikus közéleti szereplő, köztük Áder János és Havasi Bertalan is felszólalt. Bár korábban részvételre buzdította a szimpatizánsait, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem volt jelen a rendezvényen. A közelben megjelent néhány ellentüntető is, akik a korábbi kormányfő tavaly márciusban elmondott poloskázós beszédét játszották le. A magyarság politika egyik feladata, hogy megteremtse azt a környezetet, amelyben a határon túlélők is bekapcsolódhatnak a magyar közéletbe, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miután a vajdasági magyar újrakezdés képviselőivel találkozott. Tar Zoltán emlékeztetett arra, hogy még az előző kormány politikája egyes szervezeteket kiemelt, másokat félreállított, addig a jelenlegi célja egy olyan társadalmi élet megteremtése, ahol minden közösség megtalálhatja a maga útját. Minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot hirdet a kormány az előregedett hálózat megújítására. A fejlesztéssel csökken a vízveszteség és hosszabb távon biztosítható lesz a fenntartható vízgazdálkodás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a cél a víz megtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, de abban megállapodtak, hogy a szakszervezettel közösen felülvizsgálják a bér- és juttatási rendszert. Ma kezdődik a 3 napos Magyarföldi Fatemplom Fesztivál. Az érdeklődőket zenei és szakrális programokkal is várják az Alai faluban. Lesz jazz, komoly zene, prózai előadás és népzene is. Fellép többek közt a Csíkzenekar, a Dress Quartet, Dolák Sali Róbert, a Kaláka Együttes és Grillus Dániel. Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok, többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő gorenje klímádat a Szatmárinál.

0: áll. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos nyári idő lesz, néha zivatarokkal. Hétfőn megszavazhatják az alaptörvény újabb módosítását. Hivatalosan is Donald Trump nevét viseli a floridai Palm Beach reptere. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő hétfőn és kedden az országgyűlés. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A módosítás emellett megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Az államfő elmozdítása ellen tüntettek tegnap a Sándor palotánál. A Fidesz és a KDNP által szervezett eseményen több politikus közéleti szereplő, köztük Áder János és Havasi Bertalan is felszólalt. Bár korábban a részvételre buzdított a szimpatizánsait, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem volt jelen a rendezvényen. A közelben megjelent néhány ellentüntető is, akik a korábbi kormányfő tavaly márciusban elmondott poloskázós beszédét játszották le. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, az eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A terror elhárítási központ március elején tartóztatott fel 2 páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat foglaltak le a magyar hatóságok, amit az áprilisi parlamenti választás után visszajuttattak Ukrajnának. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és 2 idősebb fia utazott, a Trump család nem akarta, hogy egy teherszállítógép szálljon le elsőként a nevüket viselő légi kikötőben. Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a reptértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A tradicionális jazz, a Dixieland és a swing több ismert hazai és nemzetközi alkotója mutatkozik be a ma kezdődő siófoki New Orleans Jazz Fesztiválon. A 3 napos esemény a Gyergyószentmiklósi Robbie Meyer Jazz Band koncertjével kezdődik, majd a Hungarian Banjo Kings és a Benko Dixieland Band szórakoztatja a közönséget a Balatonparti város főterén. Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: these beautiful things that I've got.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A Trio FM hírei.
4: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Újabb kórházakat vontak be a klímacsere programba. Megkezdődött a Mikulások világkongresszus a Dániában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárd forintos klímaprogramja. 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések. Ebből 7 helyen az eredetinél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Felfüggesztette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, nem történt bűncselekmény. Az ügy végleges lezárásához még az osztrák hatóságok jelzésére várnak. A TEK kommandósai március elején tartóztattak fel 2 páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket az osztrák Raiffeisen Bankból. A szállítmányt 40 millió dollárt, 35 millió euró és 9 kiló aranyat lefoglalták, majd az áprilisi parlamenti választás után visszajuttatták Ukrajnának. Műkincseket szolgáltatott vissza Szíriának a francia kormány. A többi között római kori bronztárgyakat és bizánci leleteket, valamint egy gazdagon díszített mozaik panelt tartalmazó anyagot még 2011-ben egy párizsi kiállításra vitték el. De a szír polgárháború és a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok megszakadása miatt eddig Franciaországban őrizték. A tárgyak az aleppói, a latakiai, illetve a palmürai múzeumok tulajdonában vannak. A visszakerült kincsekből kiállítást rendeztek be a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumban. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei Ponte Alpino nevű, több mint 140 éves vasúti felüljáró átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, ami alatt a vonatok megkerülik a Toszkán várost, így a Firenzébe készülőknek pótlóbuszra kell szállniuk. A rekonstrukció ideje alatt a nagy sebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kéri, aki teheti, álljon át távmunkára a felújítás befejezéséig. Dániában megkezdődött a 4 napos, hagyományos éves Mikulás világkongresszus. A programot csaknem 70 éve találták ki a gyerekek szórakoztatására. Népszerű a tengerben fürdőzés, a mézes kalácsevés, az ajándékcsomagolás, a lufi figura készítés és a nagy utcai felvonulások. A Mikulásokat és télanyókat a manók is elkísérték. Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most
1: indul a reggel.
5: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kunu Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kis Grófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: frissautó.hu.
4: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
4: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
4: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu. Itt vagy már.
4: Motorosoknak is.
5: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jász Berény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Kétharmados marad a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló jogszabály is. Újabb áldozatokat találtak, a földrengés sújtott a Venezuelában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal feladata lesz, a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos szerződéseket és azok teljesítését. A testület a többi közt a nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatokat is vizsgálhatja. A szervezeti egységet a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára vezeti. A vizsgálatok eredményeiről december 31-ig jelentést készítenek. Az új vízpolitika lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárca

0: vezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb víziközmű fejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Venezuelában már csaknem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok, több mint két héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület összedőlt, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is. Az ENSZ a héten adománygyűjtést indított, a caracasi vezetés pedig több országot is felszólított, oldják fel a szankciók miatt befagyasztott venezuelai vagyont. Továbbra is tombol a hőhullám Franciaországban. A legtöbb megyében narancssárga hőségriasztást rendeltek el, volt, ahol 40 fok feletti csúcsértékeket mértek. A perzselő forróság miatt egyre több erdőtűz pusztít az ország déli és keleti részén. Több régióban vízkorlátozást vezettek be. Két hónapon belül ez a harmadik tartós kánikula Franciaországban. A mostani hőhullám csaknem egy hete kezdődött, és várhatóan a jövő hét közepéig nem enyhül. A klímaügyi tanács szerint a lakosság és a kormány nem készült fel kellőképpen a hasonló szélsőséges időjárásra. Itthon mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Csalássorozat végére tettek pontot Tiszafüreden. Szinte teljesen megsemmisült egy jászkunsági pálinka főzde. Új mászófalat adtak át a megyei Hetényi Géza kórház gyermekpszichiátriai osztályán. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik Király Éva. Egy Máté Szalkai férfit azzal gyanúsítanak a tiszafüredi rendőrök, hogy még 2025. december 7-e előtt játékkonzolt hirdetett meg egy internetes oldalon. Megegyeztek a vevővel, hogy a vételárat 120 000 forintot előre elutalja a megadott bankszámla számra. A jóhiszemű férfi ezt megtette, azonban a hirdető eltűnt. A csaló 8 másik sértettet is becsapott, és összesen közel 1 millió forinttal károsította meg őket. A többszörösen egyesített bűnügyben a tiszafüredi nyomozók több tucatnyi pénzintézetet kerestek meg, adatokat gyűjtöttek, bankszámlákat és híváslistákat elemeztek, míg eljutottak egy 20 éves fiatalemberhez, akit 9 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítottak meg. Kihallgatásakor elmondta, hogy társak segítették a bűncselekményekben. További 2 gyanúsított került kihallgatásra, ám a gyanúsítotti kör bővülni fog. Vagyon visszaszerzés keretében több 100 000 forintot, a gyanúsítottak által használt újszerű, nagyobb értékű mobiltelefont foglaltak le a rendőrök. A Jászkonszolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési munkatársai óvatosságra intik a vásárlókat, azt tanácsolják, előre senki ne utaljon. Hatalmas lángokkal égett le egy helyi pálinka főzde 2 pont. A Jásznagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság legfrissebb tájékoztatása szerint a tűzvészben az Ady Endre úti üzem a Kisüsti pálinka főzde szinte teljesen megsemmisült. A lángok martalékává vált, a teljes tető, a födém szerkezet, valamint a belső terekben tárolt összes éghető anyag. Az intenzív mentési munkálatok során a mezőtúri, szolnoki és törökszentmiklósi egységeknek sikerült behatolniuk az életveszélyessé vált parázsló helységekbe, ahonnan 2 darab gázpalackot hoztak ki. A hatósági megerősítés szerint az egyik palack a tűz okozta extrém hőhatás következtében a helyszínen felrobbant, a másikat viszont épségben sikerült biztonságos távolságba juttatni. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a lánglovagoknak sikerült teljesen elfojtaniuk a nyílt lángolást. Új mászófalat adtak át a Jásznagykunszolnok megyei Hetényi Géza kórház gyermekpszichiátriai osztályán. Az osztály éppen 3 éve 2023. július 1-én kezdte újra működését. Az ötlet az osztályon dolgozó szakemberektől érkezett, akik olyan eszközt kerestek, amely egyszerre mozgatja meg a gyerekeket, fejleszti a figyelmüket és terápiás helyzetben is használható. A szakmai hátteret az Országos Hegymászó és Sportmászó Szövetség biztosította, a pályázatot az Aktív Magyarországért Államtitkárság fogadta be, a nagyjából 4 millió forintos önrész pedig a HR Capital Kft. Vállalta. Dr. Juhász Enikő osztályvezető főorvos az átadón arról beszélt, hogy a rendszeres mászás több pszichés nehézség kezelésében is támogató szerepet kaphat. Ilyen lehet például az ADHD, a tanulási zavar, a szorongás és a depresszív tünet együttes. A fal ezért nem a szabadidő kitöltésére szolgál csupán, hanem a terápiás folyamat része lehet. Az osztály évente mintegy 500 gyermekkel foglalkozik Jásznagykunszolnok megyében. Piroska Miklós főigazgató szerint az új fejlesztés azt is jelzi, hogy a gyermekpszichiátria élő, fejlődő szakmai műhelyként működik, amely fiatal orvosokat is képes megszólítani. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
6: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menüajánló.
4: A River Bistro pénteki kínálatában pandúr gulyás, dübeli csirkemellé és milánói sertésborda. Rendelésfelvétel az 57-407-500-as telefonszámon. A sólyomter finomságai péntekre alföldi húsleves és sertéspörkölt galuskával, kérhető még hideg gyümölcsleves is a húsmentes ajánlatban grízes tészta baraszlekvárral. További főételek közül választhatunk pásztortarhonyát, mézes mustáros sült csirkecombot, készül még eszterházi sertéstokány, fűszeres bundában sült karaj és sok magas hércemelcsíkok. A sólyomotelt elérjük az 57-401-267-es telefonszámon. Várja vendégét a Bírs kávézó és bisztró is, ma náluk csontleves készül, de fogyasztatunk májgumbózlevest és hideg gyümölcslevest is. A kínálatban szerepel még kapros vadragúleves, tejfölös kolbászos rakott burgonya, mátrai borzas, rozmaringos kacsacomb, hagymás

0: sört burgonyával, a tésztakedvelőknek pedig bolognai spagetti, négy sajtos nyokki és milánói penne. A Bírs kávézóból komplett menüt is rendelhetünk, elérhetőség 0620-240-40-44. A Pipacs étterem finomságai pénteken babgulyás, pirított tésztaleves, túrós csusza, havaj csirkemell párolt rizssel, barbecue sült csirkecomb hasábburgonyával és rántott ponty friss salátával. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. Háromfogásos ebédmenüt fogyasztatunk a Hello Berény parkolóban, a pénteki kínálatban cézár saláta csirkehússal, zöldborsós risotto parmezánnal. Desszert vagy kávé kérhető még a menühöz. A menü gluténmentes alapanyagokból készül, és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Fogyasztatjuk helyben, vagy kérhetjük elvitelre. A karavánon kiszolgáló étterem pénteki ajánlata babgulyás gazdagon, hideg szamószeleves, püstölt csülkös pacalpörkölt sósburgonyával, tejszínes gombás bélszínragú körettel, csőben sült karaj sajttal, őszi barackkal, pankó morzsás érce rántva, rántott sertésmáj, sajttal, békönnel töltött szűzpecsenye és mogyorókrémes mini gombóc. A karamell önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Július 10-én az Aranykarán étterem várja vendégeit palószlevessel, megykrémlevessel, ehetünk még borzas sertészeltet tölt burgonyával, roston pisztrángot párolt zöldséggel, rizssel, a kínálatban szerepel még rántott sajt, almaszós csiberopogóssal és sajtorta eperragúval, a vegomenüben pedig mustáros tojásos spagetti. 0620-470-37-33 és 57-403-290. Ezek az Aranykanál étterem telefonszámai.
1: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
4: Napos nyári idő lesz, néha zivatarokkal. Ma fogadhatja el a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Balmazújváros és Berettyó új falu vasútállomását is felújították. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa mai ülésén elfogadják a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet, ami az utolsó uniós jogi aktus a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy kétnapos brüsszeli útja során találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon. Több mint 600 brit vállalat ad munkát mintegy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz, a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Az új vízpolitika lényeg a víz megtartása, tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, amely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárca vezető hozzátette, hogy minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, de megállapodtak abban, hogy a szakszervezettel közösen felülvizsgálják a bér- és juttatási rendszert. Befejeződött a vasútállomás felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. A MÁV tavaly meghirdetett programjának célja, hogy ne csak a fővárosban vagy a nagy vasúti csomópontokban, hanem a kisebb városokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak az utasoknak. A kiválasztott több mint 30 állomás és megállóhely közül eddig 10 készült el.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
4: Mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok, több felé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Naperőművet épít a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT Jászberényben. A nyár veszélyeire hívja fel a családok figyelmét a Jászberényi Rendőrkapitányság. Nagyszabású katonai csapatmozgások várhatóak térségünkben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megadta a tulajdonosi hozzájárulást a Jászberényi Önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT részére, hogy a közműszolgáltató a Jászberény alsó muszáj 26 szám alatt található vízműtelepen napelemrendszer telepítsen, erről a képviselőtestület legutóbbi ülésén határoztak. A beruházást a vízművek saját forrásból biztosítja. Az előterjesztéshez Hajnal Nagy Gábor képviselő hozzászólásában arra tett javaslatot, hogy az ülésekkel ne palackozott vizet, hanem csapvizet fogyasszanak a tanácskozások résztvevői.
6: Nagyszerű hír szerintem, tehát osszuk meg a közvéleménnyel, tehát ez egy nagyon komoly napelem park lesz, ami ott megépül, és ez nyilvánvalóan azt fogja szolgálni, hogy a városban olcsóbban lehessen ezt a szolgáltatást nyújtani. Nyilvánvaló, hogy ez most nem fog vízdíj csökkenést jelenteni, de az, hogy alacsonyan tarthatóak legyenek a vízdíjak, ez nagyban fogja ezt szolgálni, úgy gondolom. Úgyhogy ez egy nagyon jó hír, nem tudom a megtérülése mennyi ennek, biztos van, úgy láttam, hogy a cég ezt teljesen saját maga kivitelezi, de mindenképpen ez egy nagyszerű hír. És ha már vízről van szó, ezt már többször el akartam mondani, én azt gondolom, hogy környezetvédelmi meg egyéb szempontok mentén szerintem javaslom, hogy hagyjuk el a palackos vízfogyasztását az üléseken, hanem jó jászberényi vizet kancsóban tegyünk ki.
5: A nyári szünetben különösen fontossá válik a közlekedés biztonság, mondta a rádiónknak György Tibor, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési fő előadója, aki kiemelten szólt a szabályos kerékpározásról is.
7: Köztudott, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonsági övek miatt, és az évszak sajátosságaival fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni. Tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés.
5: A Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársa György Tibor a rollerezés veszélyeiről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól is beszélt rádiónak adott tájékoztatójában.
7: A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos roller. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okoz. Nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy vízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellén. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonsági övet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáikhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi rendőrkapitányság.
5: Nagyszabású katonai csapatmozgások és megerősített honvédségi jelenlét várható a következő hetekben Szolnokon, valamint a környező településeken. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandár tájékoztatása szerint a békefenntartó alakulatok intenzív felkészítési gyakorlatot hajtanak végre a térségben, ami miatt a lakosságnak fokozott katonai aktivitásra kell számítania a mindennapokban. A látványos katonai mozgások hátterében a koszovói békefenntartó misszióba készülő katonák kiképzéssel, amely július 23-áig tart a szolnoki helikopterdandárbázison. Az intenzív gyakorlás sorozat miatt a megyeszékhelyen kívül többek között Szajol, Tiszajenő, Tószeg, Martfű, Verzseny, valamint Zagyvarékason is gyakrabban tűnhetnek fel egyenruhások és honvédségi járművek. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Érdeklődjön márka kereskedésünkben.
1: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
5: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
3: A River Bistro pénteki kínálatában pandúr gulyás, dübeli csirke mellé és milánói sertésborda. Rendelésfelvétel az 57-407-500-as telefonszámon. A sólyomter finomságai péntekre alföldi húsleves és sertéspörkölt galuskával, kérhető még hideg gyümölcsleves is, a húsmentes ajánlatban grízes tészta baraszlekvárral. További főételek közül választhatunk pásztortarhonyát, mézes mustáros sült csirkecombot, készül még eszterházi sertéstokány, fűszeres bundában sült karaj és sok magas sírt szemelcsíkok. A sólyomotelt elérjük az 57-401-267-es telefonszámon. Várja vendégeit a Bírs kávézó és bisztró is, ma náluk csontleves készül, de fogyasztatunk májgombóclevest és hideg gyümölcslevest is. A kínálatban szerepel még kapros vadragúleves, tejfölös kolbászos rakott burgonya, mátrai borzas, rozmaringos kacsacomb, hagymás tört burgonyával, a tésztakedvelőknek pedig bolonyai és spagetti, négy sajtos nyokki és milánói penne. A Bírs kávézóból komplett menüt is rendelhetünk, elérhetőség 0620-240-40-44. A Pipacs étterem finomságai pénteken babgulyás, pirított tésztaleves, túrós csusza, havaj csirkemell párolt rizssel, barbecue sült csirkecomb hasábburgonyával és rántott ponty friss salátával. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. Háromfogásos ebédmenüt fogyasztatunk a Hello Berény parkolóban, a pénteki kínálatban cézár saláta csirkehússal, zöldborsós risotto parmezánnal, desszert vagy kávé kérhető még a menühöz. A menü gluténmentes alapanyagokból készül, és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Fogyasztatjuk helyben, vagy kérhetjük elvitelre. A karavánon kiszolgáló étterem pénteki ajánlata babgulyás gazdagon hideg szamószeleves, püstölt csülkös pacalpörkölt sósburgonyával, tejszínes gombás bélszín ragú körettel, csőben sült karal sajttal, őszi barackkal, pankó morzsás érce rántva, rántott sertésmáj, sajttal békönnel töltött szűzpecsenye és mogyorókrémes minigomb. A Karamán önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Július 10-én az Aranykarán étterem várja vendégeit palószlevessel, megykrémlevessel, ehetünk még borzas sertészeltet tölt burgonyával, roston pisztrángot párolt zöldséggel, rizssel, a kínálatban szerepel még rántott sajt, almaszós csiberopogóssal és sajtorta eperragúval, a vegomenüben pedig mustáros tojásos spagetti. 0620-470-37-33 és 57-403-290. Ezek az Aranykanál étterem telefonszámai.
6: Ez volt a menü ajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
1: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
7: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Ma fogadhatja el a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Halálos áldozatokat szedtek az erdőtüzek Spanyolországban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy kétnapos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az

0: Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon. Több mint 600 brit vállalat ad munkát, mint egy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz, a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárd forintos klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a hűtési rendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervekhez képest több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei vasúti felüljáró, a több mint 140 éves Ponte a Pino átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok napi számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, így a firenzébe készülőknek pótlóbuszra kell átszállniuk. A felújítás alatt a nagy sebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kérte, hogy aki teheti, álljon át távmunkára a munkáratok végéig. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legalább 12 ember meghalt. Több áldozatot a kiégett autójában találtak meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést kiürítettek. A nyugat-európát sújtó hőhullámok miatt óriási területek száradtak ki, amelyeket különösen veszélyeztetnek a könnyen fellobbanó és terjedő tüzek. Idén eddig 50 ezer hektárnyi terület égett le. Itthon országszerte süt a nap, legfeljebb északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. Hasonló kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is, elszórtan zivatarokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Ünnepélyes pillanatok zajlottak nemrég Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán átadták a diplomákat a végzős hallgatóknak. A 2025-26-os tanévben összesen 230 fiatal szerzett szakmát, sokan közülük munka és családi kötelezettségek mellett teljesítettek. Kisnémetné királyi összeállítása következik a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban rendezett ünnepségről.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Kampusz két ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban. A 2025-2026-os tanévben a kampusz képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektor helyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
3: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De mögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munkaenergia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
2: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
3: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappali hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa a tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a család élet és a munka mellett még tanulmányokat is folytatnak.
2: A diplomátadók hagyományosan nem csak az oklevelek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Kampusz főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutató hozzáállásukkal gazdagították az egyetem életét. Nem oktatói dolgozói díjban részesült Cigány Zoltán, a Zirzen Janka kollégium portása, hallgató a hallgatókért díjat kapott Bató Dávid Kornél, végzős programtervező informatikus hallgató, Fábián hallgatói díjat vehetett át Gulyás Dóra, végzős óvodapedagógus hallgató, a fél év oktatói díját pedig dr. Molnár Marietta kapta. főigazgatói elismerő oklevelet kapott dr. Szaszkó Rita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőné Víg Katalin oktató, Sárközi Iva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet a Zirzen Janka kollégium portása. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát, a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Lehel Vezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, Kál Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A River Bistro pénteki kínálatában pandurgulyás, dübeli csirkemellés, milánói sertésborda. Rendelésfelvétel az 57-407-500-as telefonszámon. A sólyomter finomságai péntekre alföldi húsleves és sertéspörkölt galuskával, kérhető még hideg gyümölcsleves is, a húsmentes ajánlatban grízes tészta baraszlekvárral. További főételek közül választatunk pásztortarhonyát, mézes mustáros sült csirkecombot, készül még eszterházi sertéstokány, fűszeres bundában sült karaj és sok magas sírt szemelcsíkok. A sólyomotelt elérjük az 57-401-267-es telefonszámon. Várja vendégeit a Bírs kávézó és bisztró is, ma náluk csontleves készül, de fogyasztatunk májgombóclevest és hideg gyümölcslevest is. A kínálatban szerepel még kapros vadraguleves, tejfölös kolbászos rakott burgonya, mátrai borzas, rozmaringos kacsacomb, hagymás tört burgonyával, a tésztakedvelőknek pedig bolognai spagetti, négy sajtos nyokki és milánói penne. A Bírs kávézóból komplett menüt is rendelhetünk, elérhetőség 0620-240-40-44. A Pipacs étterem finomságai pénteken babgulyás, pirított tésztaleves, túrós csusza, havaj csirkemell párolt rizssel, barbecue sült csirkecomb hasábburgonyával és rántott ponty friss salátával. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. Háromfogásos ebédmenüt fogyasztatunk a Hello Berény parkolóban, a pénteki kínálatban cézár saláta csirkehússal, zöldborsós risotto parmezánnal, desszert vagy kávé kérhető még a menühöz. A menü gluténmentes alapanyagokból készül, és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Fogyasztatjuk helyben, vagy kérhetjük elvitelre. A karavánon kiszolgáló étterem pénteki ajánlata babgulyás gazdagon, hideg szamószeleves, püstölt csülkös pacalpörkölt sósburgonyával, tejszínes gombás bélszínragú körettel, csőben sült karaj sajttal, őszi barackkal, pankó morzsás érce rántva, rántott sertésmáj, sajttal, békönnel töltött szűzpecsenye és mogyorókrémes mini gombóc. A Karamán önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Július 10-én az Aranykarán étterem várja vendégeit palószlevessel, megykrémlevessel, ehetünk még borzas sertészeltet tölt burgonyával, roston pisztrángot párolt zöldséggel, rizssel, a kínálatban szerepel még rántott sajt, almaszós csiberopogóssal és sajtorta eperragúval, a vegomenüben pedig mustáros tojásos spagetti. 0620-470-37-33 és 57-403-290. Ezek az Aranykanál étterem telefonszámai.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Hatalmas lángokkal égett le egy helyi pálinka főzde két pont. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság legfrissebb tájékoztatása szerint a tűzvészben az Ady Endre úti üzem, a Kisüsti pálinka főzde szinte teljesen megsemmisült. A lángok martalékává vált, a teljes tető, a födém szerkezet, valamint a belső terekben tárolt összes éghető anyag. Az intenzív mentési munkálatok során a mezőtúri szolnoki és törökszentmiklósi egységeknek sikerült behatolniuk az életveszélyessé vált parázsló helységekbe, ahonnan két darab gázpalackot hoztak ki. A hatósági megerősítés szerint az egyik palack a tűz okozta extrém hőhatás következtében a helyszínen felrobbant, a másikat viszont épségben sikerült biztonságos távolságba juttatni. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a lánglovagoknak sikerült teljesen elfojtaniuk a nyílt lángolást. Egy Máté Szalkai férfit azzal gyanúsítanak a tiszafüredi rendőrök, hogy még 2025. december 7-e előtt játékkonzolt hirdetett meg egy internetes oldalon. Megegyeztek a vevővel, hogy a vételárat 120 000 forintot előre elutalja a megadott bankszámlaszámra. A jóhiszemű férfi ezt megtette, azonban a hirdető eltűnt. A csaló 8 másik sértettet is becsapott, és összesen közel 1 millió forinttal károsította meg őket. A többszörösen egyesített bűnügyben a tiszafüredi nyomozók több tucatnyi pénzintézetet kerestek meg, adatokat gyűjtöttek, bankszámlákat és híváslistákat elemeztek, míg eljutottak egy 20 éves fiatalemberhez, akit 9 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítottak meg. Kihallgatásakor elmondta, hogy társak segítették a bűncselekményekben. További 2 gyanúsított került kihallgatásra, ám a gyanúsítotti kör bővülni fog. Vagyon visszaszerzés keretében több 100 000 forintot, a gyanúsítottak által használt újszerű, nagyobb értékű mobiltelefont foglaltak le a rendőrök. A Jásznagykonszolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési munkatársai óvatosságra intik a vásárlókat, azt tanácsolják, előre senki ne utaljon. Új mászófalat adtak át a Jásznagykunszolnok megyei Hetényi Géza kórház gyermekpszichiátriai osztályán. Az osztály éppen 3 éve 2023. július 1-én kezdte újra működését. Az ötlet az osztályon dolgozó szakemberektől érkezett, akik olyan eszközt kerestek, amely egyszerre mozgatja meg a gyerekeket, fejleszti a figyelmüket és terápiás helyzetben is használható. A szakmai hátteret az Országos Hegymászó és Sportmászó Szövetség biztosította, a pályázatot az Aktív Magyarországért Államtitkárság fogadta be, a nagyjából 4 millió forintos önrész pedig a HR Capital Kft. Vállalta. Dr. Juhász Enikő osztályvezető főorvos az átadón arról beszélt, hogy a rendszeres mászás több pszichés nehézség kezelésében is támogató szerepet kaphat. Ilyen lehet például az ADHD, a tanulási zavar, a szorongás és a depresszív tünet együttes. A fal ezért nem a szabadidő kitöltésére szolgál csupán, hanem a terápiás folyamat része lehet. Az osztály évente mintegy 500 gyermekkel foglalkozik Jásznagykunszolnok megyében. Piroska Miklós főigazgató szerint az új fejlesztés azt is jelzi, hogy a gyermekpszichiátria élő, fejlődő szakmai műhelyként működik, amely fiatal orvosokat is képes megszólítani. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
3: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben. Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Clue FM hírei.
5: Napos nyári idő lesz, néha zivatarokkal. Több mint 100 milliárd értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Még egy hétig láthatók a Budapest témájú festmények a Kézzelbach galériában. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy 2 napos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon. Több mint 600 brit vállalat ad munkát, mintegy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. 5 ügyben összesen 106 milliárd forint értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség az előző kormányzat iratainak átvilágítása nyomán. A tárca szerint 7 civil szervezet támogatásai, az Observer média figyelő több mint 30 milliárd forintos szerződései, egy adattörlési szolgáltatás, valamint a konstantinápolyi patriarchátus hazai részegyházának támogatásai kapcsán vetődött fel a hűtlenkezelés, a költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja. Emellett a miniszterelnökség egy korábban Orbán Viktor országjáró fórumain feltűnt kapucnis férfihoz kapcsolódó iratot is továbbított a hatóságok.

0: Vágoknak egy folyamatban lévő garázdasági ügy kiegészítéseként. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy józsefvárosi lakásban fogták el, kezdeményezték letartóztatását. Jövő szombatig meghosszabbították a Fővárosi Kézzelbak Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását. Az elmúlt 150 évből csak nem 100 Budapest témájú alkotást láthat a közönség, vasárnap kivételével 10 és 18 óra között. A tárlaton látképek, egy-egy jellegzetes városrész, épület és a városlakók ismerhetők meg. Mások mellett Vaszari János, Perlott Csaba, Vilmos, Szene Béla, Sejber Hugó és Mácsai István festményein. Ma is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jassák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. A nyári szünetben különösen fontossá válik a közlekedésbiztonság, mondta a rádiónknak György Tibor, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési fő előadója, aki kiemelten szólt a szabályos kerékpározásról is.
7: Köztudott, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonsági övek miatt, és az évszak sajátosságaival fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni. Tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés.
6: A Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársa György Tibor a rollerezés veszélyeiről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól is beszélt rádiónak adott tájékoztatójában.
7: A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos rollert. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okozhatnak nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy gízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek, és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellén. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonsági övet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáikhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi Rendőrkapitányság.
6: Megadta a tulajdonosi hozzájárulást a Jászberényi Önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT részére, hogy a közműszolgáltató a Jászberény alsó muszáj 26 szám alatt található vízműtelepen napelemrendszer telepítsen, Erről a képviselőtestület legutóbbi ülésén határoztak. A beruházást a vízművek saját forrásból biztosítja. Az előterjesztéshez Hajnal Nagy Gábor képviselő hozzászólásában arra tett javaslatot, hogy az üléseken ne palackozott vizet, hanem csapvizet fogyasszanak a tanácskozások résztvevői.
8: Nagyszerű hír szerintem, tehát osszuk meg a közvéleménnyel, tehát ez egy nagyon komoly napelem park lesz, ami ott megépül, és ez nyilvánvalóan azt fogja szolgálni, hogy a városban olcsóbban lehessen ezt a szolgáltatást nyújtani. Nyilvánvaló, hogy ez most nem fog vízdíj csökkenést jelenteni, de az, hogy alacsonyan tarthatóak legyenek a vízdíjak, ez nagyban fogja ezt szolgálni, úgy gondolom. Úgyhogy ez egy nagyon jó hír, nem tudom a megtérülése mennyi ennek, biztos van, úgy láttam, hogy a cég ezt teljesen saját maga kivitelezi, de mindenképpen ez egy nagyszerű hír. És ha már vízről van szó, ezt már többször el akartam mondani, én azt gondolom, hogy környezetvédelmi meg egyéb szempontok mentén szerintem javaslom, hogy hagyjuk el a palackos vízfogyasztását az üléseken, hanem jó jászberényi vizet kancsóban tegyünk ki.
6: Nagyszabású katonai csapatmozgások és megerősített honvédségi jelenlét várható a következő hetekben Szolnokon, valamint a környező településeken. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandár tájékoztatása szerint a békefenntartó alakulatok intenzív felkészítési gyakorlatot hajtanak végre a térségben, ami miatt a lakosságnak fokozott katonai aktivitásra kell számítania a mindennapokban. A látványos katonai mozgások hátterében a koszovói békefenntartó misszióba készülő katonák kiképzéssel, amely július 23-áig tart a szolnoki helikopterdandárbázison. Az intenzív gyakorlás sorozat miatt a megyeszékhelyen kívül többek között Szajol, Tiszajenő, Tószeg, Martfű, Verzseny, valamint Zagyvarékason is gyakrabban tűnhetnek fel egyenruhások és honvédségi járművek. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudod, hogy a Jászberényi Belvárosi Strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi Belvárosi Strand és Termálfürdőben. Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Marad a napos nyári idő néhol zivatarokkal. Több mint 100 milliárd értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Menet közben tört be egy Ryanair gép ablaka, a repülőn egy férfi megsérült. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, 2 napos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon, több mint 600 brit vállalat ad munkát, mint egy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. 5 ügyben összesen 106 milliárd forint értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség az előző kormányzat iratainak átvilágítása nyomán. A tárca szerint 7 civil szervezet támogatásai, az Observer média figyelő több mint 30 milliárd forintos szerződései, egy adattörlési szolgáltatás, valamint a konstantinápolyi patriarhátus hazai részegyházának támogatásai kapcsán vetődött fel a hűtlenkezelés, a költségvetési csalás és más bűncselekmény. Gyanúja. Emellett a miniszterelnökség egy korábban Orbán Viktor országjáró fórumain feltűnt

0: kapusznis férfihoz kapcsolódó iratot is továbbított a hatóságoknak egy folyamatban lévő garázdasági ügy kiegészítéseként. Drón támadás ért egy olajfinomított Dél-Oroszországban a Krasznodari területen. A 6,5 millió tonna kapacitású létesítményben tűz ütött ki, de senki nem sérült meg. Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta támadásait az orosz energetikai és egyéb ipari célpontok ellen, ami üzemanyaghiányt és áremelkedést okozott Oroszország szerte. Pánik tört ki a Ryanair légitársaság Szalonikiből a németországi Menningen betartójáratán, miután a felszállást követően betört a repülőgép egyik ablaka, és az ott ülő utas megsérült. A szerb férfit utastársai húzták vissza az ablaknyílásból, majd miután a gép visszatért a görög reptérre, kórházba szállították. Azt a vizsgálat deríti ki, miért tört be a repülőgép ablaka. Ma is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. Hasonló kissé szeles nyári idő lesz a hétvégén is, elszórtan zivatarokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: You said you hated the ocean, but you surf

0: Ez a Delelő, az ebédidő tökéletes zenei kísérője.
1: You know, I've been trying to get a true fixed color mind that sometimes your nightmare

0: long, long time.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
6: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
7: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogom van.hu.
2: Jogom van.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogom van.hu.
1: Jogom van.hu.
3: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Csalássorozat végére tettek pontot Tiszafüreden. Szinte teljesen megsemmisült egy jászkunsági pálinka főzde. Új mászófalat adtak át a megyei Hetényi Géza kórház gyermekpszichiátriai osztályán. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egy Máté Szalkai férfit azzal gyanúsítanak a tiszafüredi rendőrök, hogy még 2025. december 7-e előtt játékkonzolt hirdetett meg egy internetes oldalon. Megegyeztek a vevővel, hogy a vételárat 120 000 forintot előre elutalja a megadott bankszámla számra. A jóhiszemű férfi ezt megtette, azonban a hirdető eltűnt. A csaló 8 másik sértettet is becsapott, és összesen közel 1 millió forinttal károsította meg őket. A többszörösen egyesített bűnügyben a tiszafüredi nyomozók több tucatnyi pénzintézetet kerestek meg, adatokat gyűjtöttek, bankszámlákat és híváslistákat elemeztek, míg eljutottak egy 20 éves fiatalemberhez, akit 9 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítottak meg. Kihallgatásakor elmondta, hogy társak segítették a bűncselekményekben. További 2 gyanúsított került kihallgatásra, ám a gyanúsítotti kör bővülni fog. Vagyon visszaszerzés keretében több 100 000 forintot a gyanúsítottak által használt újszerű, nagyobb értékű mobiltelefont foglaltak le a rendőrök. A Jász-Nagykonszolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési munkatársai óvatosságra intik a vásárlókat, azt tanácsolják, előre senki ne utaljon. Hatalmas lángokkal égett le egy helyi pálinka főzde 2 pont. A Jász-Nagykonszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság legfrissebb tájékoztatása szerint a tűzvészben az Ady Endre úti üzem, a Kisüsti pálinka főzde szinte teljesen megsemmisült. A lángok martalékává vált, a teljes tető, a födém szerkezet, valamint a belső terekben tárolt összes éghető anyag. Az intenzív mentési munkálatok során a mezőtúri, szolnoki és törökszentmiklósi egységeknek sikerült behatolniuk az életveszélyessé vált parázsló helységekbe, ahonnan 2 darab gázpalackot hoztak ki. A hatósági megerősítés szerint az egyik palack a tűz okozta extrém hőhatás következtében a helyszínen felrobbant, a másikat viszont épségben sikerült biztonságos távolságba juttatni. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a lánglovagoknak sikerült teljesen elfojtaniuk a nyílt lángolást. Új mászófalat adtak át a Jász-Nagykunszolnok megyei Hetényi Géza kórház gyermekpszichiátriai osztályán. Az osztály éppen 3 éve, 2023. július 1-én kezdte újra működését. Az ötlet az osztályon dolgozó szakemberektől érkezett, akik olyan eszközt kerestek, amely egyszerre mozgatja meg a gyerekeket, fejleszti a figyelmüket és terápiás helyzetben is használható. A szakmai hátteret az Országos Hegymászó és Sportmászó Szövetség biztosította, a pályázatot az Aktív Magyarországért Államtitkárság fogadta be, a nagyjából 4 millió forintos önrész pedig a HR Capital Kft. Vállalta. Dr. Juhász Enikő osztályvezető főorvos az átadón arról beszélt, hogy a rendszeres mászás több pszichés nehézség kezelésében is támogató szerepet kaphat. Ilyen lehet például az ADHD, a tanulási zavar, a szorongás és a depresszív tünet együttes. A fal ezért nem a szabadidő kitöltésére szolgál csupán, hanem a terápiás folyamat része lehet. Az osztály évente mintegy 500 gyermekkel foglalkozik Jász-Nagykunszolnok megyében. Piroska Miklós főigazgató szerint az új fejlesztés azt is jelzi, hogy a gyermekpszichiátria élő, fejlődő szakmai műhelyként működik, amely fiatal orvosokat is képes megszólítani. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Megszavazta a magyar EU pénzek kifizetését az uniós pénzügyi tanács. Repülés közben szakadt ki egy Ryanair gép ablaka. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd eurós uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot ma hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Menet közben kiszakadt a Ryanair egyik gépének ablaka. A Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton röviddel a felszállás után történt az incidens. Az ablaknál ülő szerb férfi megsérült, utastársai húzták vissza a nyílásból. A gép, amelyen pánik tört ki, azonnal visszatért a görög reptérre. A sérültet kórházba vitték, úgy tudni, nincs életveszélyben. Azt majd a vizsgálat deríti ki, hogy miért tört be a repülőgép ablaka. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti, 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatást.

0: hatását. Venezuelában már csak nem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok több mint két héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület dőlt össze, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is. Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Július 10-e van, péntek végre. Az Amáliák névnapja, germán eredetű név, az Amal kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok gót királyi család nevéből való védelem. Isten éltesse őket sokáig. Beszélünk a délutáni műszakban ebben az órában rögtön arról, hogy étkezés előtt fogyasztva segítheti az emésztést. Az úti fűmaghéjas itali szeretetteljes gesztus is lehet, ha az idősek szétosztják a holmiaikat. Erről fogunk bővebben beszélgetni. A 06-30-301-2277-es SMS Viber elérhetőségünket is érdemes megjegyezni, hiszen itt tudnak kérdezni, üzenni nekem. Érkezzen 14 óra után rögtön Eminem és a Houdini, ezzel indítunk. Egészen este 6-ig itt leszek. Rádiózzanak velünk, Zsupos Ági vagyok.

97.7 Trio FM melletted szól. Étkezés előtt fogyasztva segítheti a jól lakottság érzetet és az emésztést az útifű makéjas ital. Az útifű makéj oldható rost, amely vízzel elkeverve gélszerű állagot képez, a gyomorban pedig megköti a folyadékot és növelheti térfogatát. Emiatt hosszabb ideig teltségérzetet adhat és csökkentheti a nasolás iránti vágyat. A szakértők szerint egy táskanálnyi útifű makéjat érdemes egy nagy pohár vízben elkeverni, majd 15-20 perccel érkezés előtt meginni. Fontos, hogy a rostbevitelt fokozatosan növeljük, és közben elegendő folyadékot fogyasszunk. Az ital nem zsírégető csodaszer, de tudatos étrend mellett hasznos kiegészítő lehet. Jöjjön a Coldplay és az Adventure of a Lifetime!

97.7 Trio FM melletted szól. Fél három után robogunk tovább a mai délutáni műszakban, végre pénteken tartsanak velem, hogyha van kedvük, jönnek a friss jársági információk és hírek, úgyhogy át is adom a terepet. Az óra második felében pedig beszélgetünk arról, hogy semmi baj nincs azzal, hogyha az idősek, a nagyszülők szeretnék oda ajándékozni holmiaikat, igazán szeretetteljes gesztus is lehet. A hírek után Dove Cameron is érkezik a Too Much című slágerével.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Zsíron The Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a zsirondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piac téri Szatócs parfümben.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Naperőművet épít a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT Jászberényben. A nyár veszélyeire hívja fel a családok figyelmét a jászberényi rendőrkapitányság. Nagyszabású katonai csapatmozgások várhatóak térségünkben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megadta a tulajdonosi hozzájárulást a jászberényi önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT részére, hogy a közműszolgáltató a Jászberény alsó muszáj 26 szám alatt található vízműtelepen napelemrendszer telepítsen, erről a képviselőtestület legutóbbi ülésén határoztak. A beruházást a vízművek saját forrásból biztosítja. Az előterjesztéshez Hajnal Nagy Gábor képviselő hozzászólásában arra tett javaslatot, hogy az üléseken ne palackozott vizet, hanem csapvizet fogyasszanak a tanácskozások résztvevői.
9: Nagyszerű hír szerintem, tehát osszuk meg a közvéleménnyel, tehát ez egy nagyon komoly napelem park lesz, ami ott megépül, és ez nyilvánvalóan azt fogja szolgálni, hogy a városban olcsóbban lehessen ezt a szolgáltatást nyújtani. Nyilvánvaló, hogy ez most nem fog vízdíj csökkenést jelenteni, de az, hogy alacsonyan tarthatóak legyenek a vízdíjak, ez nagyban fogja ezt szolgálni, úgy gondolom. Úgyhogy ez egy nagyon jó hír, nem tudom a megtérülése mennyi ennek, biztos van, úgy láttam, hogy a cég ezt teljesen saját maga kivitelezi, de mindenképpen ez egy nagyszerű hír. És ha már vízről van szó, ezt már többször el akartam mondani, én azt gondolom, hogy környezetvédelmi meg egyéb szempontok mentén szerintem javaslom, hogy hagyjuk el a palackos vízfogyasztását az üléseken, hanem jó jászberényi vizet kancsóban tegyünk ki.
8: A nyári szünetben különösen fontossá válik a közlekedés biztonság, mondta a rádiónknak György Tibor, a jászberényi rendőrkapitányság baleset megelőzési fő előadója, aki kiemelten szólt a szabályos kerékpározásról is.
10: Köztudott, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonsági övek miatt, és az évszak sajátosságával fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni. Tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés.
8: A Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársa György Tibor a rollerezés veszélyeiről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól is beszélt rádiónak adott tájékoztatójában.
10: A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos roller. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okozhatnak nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy vízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek, és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellényt. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonsági övet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáikhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi Rendőrkapitányság.
8: Nagyszabású katonai csapatmozgások és megerősített honvédségi jelenlét várható a következő hetekben Szolnokon, valamint a környező településeken. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandár tájékoztatása szerint a békefenntartó alakulatok intenzív felkészítési gyakorlatot hajtanak végre a térségben, ami miatt a lakosságnak fokozott katonai aktivitásra kell számítania a mindennapokban. A látványos katonai mozgások hátterében a koszovói békefenntartó misszióba készülő katonák kiképzéssel, amely július 23-áig tart a szolnoki helikopterdandárbázison. Az intenzív gyakorlás sorozat miatt a megyeszékhelyen kívül többek között Szajol, Tiszajenő, Tószeg, Martfű, Verseny, valamint Zagyvarékason is gyakrabban tűnhetnek fel egyenruhások és honvédségi járművek. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Sok családban aggodalmat kelt, ha egy idős hozzátartozó elkezdi elajándékozni személyes tárgyait, pedig ez gyakran nem a búcsúzkodás jele. A szakértők szerint ez időskori rendszerezést is jelent, hiszen sokszor tudatosan és szeretetteljesen döntenek így, amellyel az idősek szeretnék megkímélni családjukat egy későbbi, érzelmileg megterelő feladattól. Ilyenkor nem csak tárgyakról, hanem emlékekről, családi történetekről és felelősségről is van szó. A folyamat segíthet abban, hogy az értékes vagy fontos holmik még időben azokhoz kerüljenek, akiknél jó helyen lesznek. A szakemberek szerint érdemes meghallgatni a tárgyakhoz kapcsolódó történeteket és elfogadni ezt a gondoskodó gesztust. Daniel Powternek adom át a terepet, hozza Bad Day című slágerét.

A nyár kellős közepén robogunk tovább a délutáni műszakba, remélem sokan nyaralnak, pihennek, vakációznak, de tudom, sokan dolgoznak is, úgyhogy nekik pörgetjük a munkaidőt a legjobb dalokkal és a friss hírekkel. 15 órakor az utóbbi érkezik, előtte rövid reklám, majd a Daft Punk és Pharrell Williams féle Get Lucky-val folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Megszavazta a magyar EU pénzek kifizetését az uniós pénzügyi tanács. Repülés közben szakadt ki egy Ryanair gép ablaka. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd eurós uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot ma hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Menet közben kiszakadt a Ryanair egyik gépének ablaka. A Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton röviddel a felszállás után történt az incidens. Az ablaknál ülő szerb férfi megsérült, utastársai húzták vissza a nyílásból. A gép, amelyen pánik tört ki, azonnal visszatért a görög reptérre. A sérültet kórházba vitték, úgy tudni, nincs életveszélyben. Azt majd a vizsgálat deríti ki, hogy miért tört be a repülőgép ablaka. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Venezuelában már csak nem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok több mint 2 héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület dőlt össze, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is. Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. 15 óra után robogunk tovább. Ez a délutáni műszak július 10-én pénteken az Amáliák névnapján. Sok-sok témát kell még megbeszélnünk. Például a kiszáradással kapcsolatban nyáron sokan érzékelik ezt a nagyon negatív élményt, hogy bizony kiszáradtak, és a szószoros értelemben is oda kell figyelni erre a problémára. A szomjúságon túl is lehetnek jelek. A naptej is okozhat bőrirritációt vagy allergiás tüneteket, erre is figyeljünk, én pedig segítek mindenben, tudják. 06 33 101 22 77, ez pedig az SMS Viber számunk, ami érkezik 15 óra után a Better Place, NSYNC és Justin Timberlake közösen.

97.7 Trio FM melletted szól. A kiszáradás nem csak szomjúsággal, száraz ajkakkal, vagy sötétebb vizelettel jelezhet. A kevésbé ismert tünetek közé tartozhat a koncentrációzavar, a fáradtság, a fejfájás, a szédülés, a szapora szívverés, a gyors légzés és az izomgörcs is. Ennek oka, hogy folyadékhiány esetén csökkenhet a vértérfogata. Így a szervezetnek nehezebb oxigént és tápanyagokat szállítania. Már enyhe dehidratáció is ronthatja a figyelmet és a közérzetet, a nagyobb folyadékvesztés pedig veszélyes lehet. A szakértők szerint melegben, sportoláskor, láz, hányás vagy hasmenés esetén különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás. Vigyázzanak magukra! Busta Rhymes és a The Pussycat Dolls érkezik, hogy felrázza a délutánunkat július 10-én pénteken, ez

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot. Fél négy után is beszélünk az óra második felében arról, hogy a napte is okozhat irritációt a bőrünkön, illetve allergiás tüneteket. Mondom majd, mire kell figyelni. Előtte viszont jönnek a Jásság legfrissebb információi, minden, ami az itt élőket érdekelheti. A legjobb dalokat is játszom rögtön a hírek után, jön majd Alex Warren és az Ordinary.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Hatalmas lángokkal égett le egy helyi pálinka főzde két pont. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság legfrissebb tájékoztatása szerint a tűzvészben az Ady Endre úti üzem, a Kisüsti pálinka főzde szinte teljesen megsemmisült. A lángok martalékává vált, a teljes tető, a födém szerkezet, valamint a belső terekben tárolt összes éghető anyag. Az intenzív mentési munkálatok során a mezőtúri, szolnoki és törökszentmiklósi egységeknek sikerült behatolniuk az életveszélyessé vált parázsló helységekbe, ahonnan két darab gázpalackot hoztak ki. A hatósági megerősítés szerint az egyik palack a tűz okozta extrém hőhatás következtében a helyszínen felrobbant, a másikat viszont épségben sikerült biztonságos távolságba juttatni. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a lánglovagoknak sikerült teljesen elfojtaniuk a nyílt lángolást. Egy mátészalkai férfit azzal gyanúsítanak a tiszafüredi rendőrök, hogy még 2025. december 7-e előtt játékkonzolt hirdetett meg egy internetes oldalon. Megegyeztek a vevővel, hogy a vételárat 120 ezer forintot előre elutalja a megadott bankszámlaszámra. A jóhiszemű férfi ezt megtette, azonban a hirdető eltűnt. A csaló 8 másik sértettet is becsapott, és összesen közel 1 millió forinttal károsította meg őket. A többszörösen egyesített bűnügyben a tiszafüredi nyomozók több tucatnyi pénzintézetet kerestek meg, adatokat gyűjtöttek, bankszámlákat és híváslistákat elemeztek, míg eljutottak egy 20 éves fiatalemberhez, akit 9 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítottak meg. Kihallgatásakor elmondta, hogy társak segítették a bűncselekményekben. További két gyanúsított került kihallgatásra, ám a gyanúsítottik kör bővülni fog. Vagyon visszaszerzés keretében több százezer forintot a gyanúsítottak által használt újszerű, nagyobb értékű mobiltelefont foglaltak le a rendőrök. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési munkatársai óvatosságra intik a vásárlókat, azt tanácsolják, előre senki ne utaljon. Új mászófalat adtak át a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház gyermekpszichiátriai osztályán. Az osztály éppen 3 éve 2023. július 1-én kezdte újra működését. Az ötlet az osztályon dolgozó szakemberektől érkezett, akik olyan eszközt kerestek, amely egyszerre mozgatja meg a gyerekeket, fejleszti a figyelmüket és terápiás helyzetben is használható. A szakmai hátteret az Országos Hegymászó és Sportmászó Szövetség biztosította, a pályázatot az Aktív Magyarországért Államtitkárság fogadta be, a nagyjából 4 millió forintos önrész pedig a HR Capital Kft. Vállalta. Dr. Juhász Enikő osztályvezető főorvos az átadón arról beszélt, hogy a rendszeres mászás több pszichés nehézség kezelésében is támogató szerepet kaphat. Ilyen lehet például az ADHD, a tanulási zavar, a szorongás és a depresszív tünet együttes. A fal ezért nem a szabadidő kitöltésére szolgál csupán, hanem a terápiás folyamat része lehet. Az osztály évente mintegy 500 gyermekkel foglalkozik Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Piroska Miklós főigazgató szerint az új fejlesztés azt is jelzi, hogy a gyermekpszichiátria élő, fejlődő szakmai műhelyként működik, amely fiatal orvosokat is képes megszólítani. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A fényvédő használata fontos az UV-sugárzás elleni védekezésben, de egyeseknél bőrirritációt vagy allergiás reakciót is okozhat. A panaszok hátterében gyakran a naptejben lévő vegyi UV-szűrők vagy illatanyagok állnak. A tünetek között megjelenhet bőrpír, kiütés, viszketés, duzzanat, hólyagosodás vagy csalánkiütés. Ritka esetben pedig súlyos allergiás reakció is kialakulhat. Enyhébb panaszoknál segíthetnek a nyugtatókrémek, vagy az antihisztaminok. Komoly tünetek esetén viszont orvosi segítségre van szükség. Érzékeny bőr esetén érdemes illatmentes hipoallergén, ásványi alapú fényvédőt választani, például cinkoxidot vagy titándioxidot tartalmazó készítményt. Kérdezzék meg az orvosukat, illetve akár drogériákban és patikákban dolgozókat, ők is tudnak segíteni. Macklemore, Wentz és a Thrift Shop érkezik.

0: that your grandma's coat?
1: Mellette szól délután is. Ez a délutáni műszak.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot. Fél időnél járunk, úgyhogy bőven van még időnk, amikor pörgethetjük közösen a munkaidőt, nekem pedig még bőven vannak témáim, amiket közösen megbeszélhetünk. Friss hírek jönnek 16 órakor. Előtte egy rövid reklám, majd Sia és Kylie Minogue fognak össze. 2024-ben alkották meg ezt a csodálatos dalt. Ezzel nyitjuk a következő órát. Ez lesz a Dance Alone.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszóké a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik meg?

0: alacsony vízállás miatt. Napos idő lesz egy-egy záporra a zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot ma hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Menet közben kiszakadt a Ryanair egyik gépének ablaka. A Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton röviddel a felszállás után történt az incidens. Az ablaknál ülő szerb férfi megsérült, utastársai húzták vissza a nyílásból. A gép, amelyen pánik tört ki, azonnal visszatért a görög reptérre, a sérültet kórházba vitték, úgy tudni, nincs életveszélyben. Azt majd a vizsgálat deríti ki, hogy miért tört be a repülőgép ablaka. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti, 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Módosítani kellett a kékszalagvitorlás versenyútvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt, közölte a rendezvény szervezője. Mint írták, a keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre, hogy a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan tudjanak hajózni a sekélyebb vizeken. A módosítás miatt a 150 kilométeres táv csupán 3200 méterre rövidül, cserébe jóval több vitorlással indulhatnak a versenyen. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 cm-rel csökkenhet. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Július 10-e van péntek, csak a legjobbak szólnak, az önök kedvencei továbbra is. Itt a délutáni műszakban ne feledjék, az Amáliák ünnepelnek, köszöntsék őket. Nyáron több tényező is gyakoribbá teheti a migrént, úgyhogy ne ijedjenek meg, mondok majd néhány tippet, amivel ezt elkerülhetjük. És azt is elárulom majd, hogy évente hány kiló élelmiszer hulladék keletkezik fejenként Magyarországon. Megdöbbentő lesz a szám, érdemes odafigyelni arra is, hogy pazarlásmentesebben éljük a hétköznapokat. Billy Ocean pedig már bekészítve, Go Out My Dreams, Get Into My Car című dalát hallgatjuk meg 1988-ból.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. A nyári hőség, az erős napsütés és a felborult napi rutin is növelheti a migrénes rohamok esélyét. A migrén nem egyszerű fejfájás, hanem összetett idegrendszeri betegség, amely lüktető fájdalommal, fényérzékenységgel, hányingerrel vagy szédüléssel is járhat. A szakértők szerint nyáron fontos felismerni az egyéni kiváltó tényezőket, ebben pedig segíthet a fejfájás napló vezetése. Érdemes figyelni a megfelelő folyadékbevitelre, szükség esetén az elektrolit pótlásra, valamint a szabadtéri programokat a hűvösebb reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kalap, a szemüveg, a rendszeres alvás és a kiegyensúlyozott étkezés szintén csökkentheti a rohamok kockázatát. Vigyázzanak magukra! Watch the Sunrise! Axwell és Steve Edwards érkezik!

97.7 Trio FM mellettet szól. Úgy tűnik a Nébik felmérése alapján, hogy még mindig nagyon sokat pazarlunk, hogyha élelmiszerről van szó. Ez lesz az egyik témánk az óra második felében, tartsanak velem továbbra is. Fél öt után friss jársági hírek következnek. Mindenek előtt az itt élők és a környéken élők legfontosabb információi. Sam Smith pedig az I'm Not Here To Make Friends című dalát hozza majd, szigorúan a híreket követően.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. A nyári szünetben különösen fontossá válik a közlekedésbiztonság, mondta a rádiónknak György Tibor, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési fő előadója, aki kiemelten szólt a szabályos kerékpározásról is.
3: Köztudott, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonsági övek miatt, és az évszak sajátosságaival fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni. Tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés.
2: A Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársa György Tibor a rollerezés veszélyeiről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól is beszélt rádiónak adott tájékoztatójában.
3: A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos roller. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okozhatnak nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy gízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek, és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellényt. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonsági övet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáikhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi Rendőrkapitányság.
2: Megadta a tulajdonosi hozzájárulást a Jászberényi Önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízüveg ZRT részére, hogy a közműszolgáltató a Jászberény alsó muszáj 26 szám alatt található vízműtelepen napelemrendszer telepítsen, erről a képviselőtestület legutóbbi ülésén határoztak. A beruházást a vízművek saját forrásból biztosítja. Az előterjesztéshez Hajnal Nagy Gábor képviselő hozzászólásában arra tett javaslatot, hogy az üléseken ne palackozott vizet, hanem csapvizet fogyasszanak a tanácskozások résztvevői.
4: Nagyszerű hír szerintem, tehát osszuk meg a közvéleménnyel, tehát ez egy nagyon komoly napelem park lesz, ami ott megépül, és ez nyilvánvalóan azt fogja szolgálni, hogy a városban olcsóbban lehessen ezt a szolgáltatást nyújtani. Nyilvánvaló, hogy ez most nem fog vízdíj csökkenést jelenteni, de az, hogy alacsonyan tarthatóak legyenek a vízdíjak, ez nagyban fogja ezt szolgálni, úgy gondolom. Úgyhogy ez egy nagyon jó hír, nem tudom a megtérülése mennyi ennek, biztos van, úgy látom, láttam, hogy a cég ezt teljesen saját maga kivitelezi, de mindenképpen ez egy nagyszerű hír. És ha már vízről van szó, ezt már többször el akartam mondani, én azt gondolom, hogy környezetvédelmi meg egyéb szempontok mentén szerintem javaslom, hogy hagyjuk el a palackos vízfogyasztását az üléseken, hanem jó jászberényi vizet kancsóban tegyünk ki.
2: Nagyszabású katonai csapatmozgások és megerősített honvédségi jelenlét várható a következő hetekben Szolnokon, valamint a környező településeken. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandár tájékoztatása szerint a békefenntartó alakulatok intenzív felkészítési gyakorlatot hajtanak végre a térségben, ami miatt a lakosságnak fokozott katonai aktivitásra kell számítania a mindennapokban. A látványos katonai mozgások hátterében a koszovói békefenntartó misszióba készülő katonák kiképzéssel, amely július 23-áig tart a szolnoki helikopterdandárbázison. Az intenzív gyakorlás sorozat miatt a megyeszékhelyen kívül többek között Szajol, Tiszajenő, Tószeg, Martfű, Verzseny, valamint Zagyvarékason is gyakrabban tűnhetnek fel egyenruhások és honvédségi járművek. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Évente átlagosan 60,7 kg élelmiszer hulladék keletkezik egy magyar ember otthonában. A Nébih legfrissebb felmérése szerint ez országosan közel 576 ezer tonnát jelent. A hivatal adatai alapján a pazarlás mértéke 2016 óta több mint egyharmadával csökkent, de még mindig jelentős mennyiségű élelmiszer kerül feleslegesen a kukába. A leggyakrabban készételeket, friss zöldségeket és gyümölcsöket, valamint pékárukat dobunk ki. A pazarlás fő oka továbbra is a túlvásárlás, a túl nagy adagok főzése és az otthon elfelejtett élelmiszerek. A Nébih szerint tudatos tervezéssel, bevásárló listával és a maradékok felhasználásával tovább csökkenthető lenne a kidobott ételek mennyisége. Avicii, wake me up! Ébredjünk fel mi is, ha már a környezet tudatosság a téma.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, mi pedig innen folytatjuk, mert hogy ez a délutáni műszak, hétfőn, szerdán és pénteken is este 6-ig itt vagyok önökkel, hogy pörgessük a munkaidőt. Nincs ez másként július 10-én, pénteken sem. Most friss hírek jönnek 17 órakor, előtte egy rövid reklám, ígérem, nem fog sokáig tartani, majd Artemas és az I Like The Way You Kiss Me, ebből meghallgatunk egy rövid részletet, hiszen ezzel nyitjuk a következő etapot. I like the way you kiss me. I can tell you miss
1: me. I can tell it is. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot a mai műsorunk utolsó órájával. Csatlakozzanak be és tartsanak velünk továbbra is, mert olyan témák lesznek, mint például a görög dinnye, hogyan támogatja az egészséges vérnyomás fenntartását, és melegvizes palackkal is hűthető az ágy nyáron, bármilyen hihetetlenül is hangzik. 17 óra után pedig Agnesszel folytatjuk a Drusszám énekel, ez a Release Me.

7-7 Trio FM mellettet szól. A görögdinnyeli mértékkel fogyasztva segíthet a vérnyomás egészséges szinten tartásában. A görögdinnyében vannak olyan anyagok, amelyek támogathatják az erek működését. Emellett káliumot és antioxidánsokat is tartalmaz. Ezek jó hatással lehetnek a szívre és a keringésre. Fontos viszont, hogy a dinnyeli nem ugyanaz, mint a teljes gyümölcs. Kevesebb benne a rost, ezért könnyebb belőle túl sokat inni, és így több cukor is kerülhet a szervezetbe. Cukorbetegeknek és vesebetegeknek ezért különösen óvatosan érdemes fogyasztaniuk. Nagyobb mennyiség előtt pedig tanácsos az orvosunkkal egyeztetni. No Broke Boys, nagyon szeretem ezt a dalt. Tavaly ismertük meg, és azóta nehéz megunni. A Disco Lines és Tisane következik.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél hat után már is szaladunk tovább a délutánban, és csak azért ilyen nagy tempóval, hogy mi hamarabb véget érjen a munkaidő azoknak, akiknek még tart. Friss jársági hírek következnek, minden, ami az ítélőket érdekelheti, úgyhogy ne menjenek sehová, rövid reklám, a George Ezra Budapestre látogat, ismét 2014-ben tette ezt egyébként, és hatalmas sláger azóta is az ő dala. Az óra második felében pedig mutatok egy trükköt, hogyan hűthető a legegyszerűbben az ágy nyáron. Baby, if you want me, then all of this
1: will go away. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Csalássorozat végére tettek pontot Tiszafüreden. Szinte teljesen megsemmisült egy jászkunsági pálinka főzde. Új mászófalat adtak át a megyei Hetényi Géza kórház gyermekpszichiátriai osztályán. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egy Máté Szalkai férfit azzal gyanúsítanak a tiszafüredi rendőrök, hogy még 2025. december 7-e előtt játékkonzolt hirdetett meg egy internetes oldalon. Megegyeztek a vevővel, hogy a vételárat 120.000 forintot előre elutalja a megadott bankszámlaszámra. A jóhiszemű férfi ezt megtette, azonban a hirdető eltűnt. A csaló 8 másik sértettet is becsapott, és összesen közel 1 millió forinttal károsította meg őket. A többszörösen egyesített bűnügyben a tiszafüredi nyomozók több tucatnyi pénzintézetet kerestek meg, adatokat gyűjtöttek, bankszámlákat és híváslistákat elemeztek, míg eljutottak egy 20 éves fiatalemberhez, akit 9 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítottak meg. Kihallgatásakor elmondta, hogy társak segítették a bűncselekményekben. További 2 gyanúsított került kihallgatásra, ám a gyanúsítotti kör bővülni fog. Vagyon visszaszerzés keretében több százezer forintot, a gyanúsítottak által használt újszerű, nagyobb értékű mobiltelefont foglaltak le a rendőrök. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési munkatársai óvatosságra intik a vásárlókat, azt tanácsolják, előre senki ne utaljon. Hatalmas lángokkal égett le egy helyi pálinka főzde 2 pont. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság legfrissebb tájékoztatása szerint a tűzvészben az Ady Endre úti üzem, a Kisüsti pálinka főzde szinte teljesen megsemmisült. A lángok martalékává vált, a teljes tető, a födém szerkezet, valamint a belső terekben tárolt összes éghető anyag. Az intenzív mentési munkálatok során a mezőtúri, szolnoki és törökszentmiklósi egységeknek sikerült behatolniuk az életveszélyessé vált parázsló helységekbe, ahonnan 2 darab gázpalackot hoztak ki. A hatósági megerősítés szerint az egyik palack a tűz okozta extrém hőhatás következtében a helyszínen felrobbant, a másikat viszont épségben sikerült biztonságos távolságba juttatni. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a lánglovagoknak sikerült teljesen elfolytaniuk a nyílt lángolást. Új mászófalat adtak át a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza kórház gyermekpszichiátriai osztályán. Az osztály éppen 3 éve 2023. július 1-én kezdte újra működését. Az ötlet az osztályon dolgozó szakemberektől érkezett, akik olyan eszközt kerestek, amely egyszerre mozgatja meg a gyerekeket, fejleszti a figyelmüket és terápiás helyzetben is használható. A szakmai hátteret az Országos Hegymászó és Sportmászó Szövetség biztosította, a pályázatot az Aktív Magyarországért államtitkárság fogadta be, a nagyjából 4 millió forintos önrész pedig a HR Kapitál Kft. Kft. Vállalta. Dr. Juhász Enikő osztályvezető főorvos az átadón arról beszélt, hogy a rendszeres mászás több pszichés nehézség kezelésében is támogató szerepet kaphat. Ilyen lehet például az ADHD, a tanulási zavar, a szorongás és a depresszív tünet együttes. A fal ezért nem a szabadidő kitöltésére szolgál csupán, hanem a terápiás folyamat része lehet. Az osztály évente mintegy 500 gyermekkel foglalkozik Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Piroska Miklós főigazgató szerint az új fejlesztés azt is jelzi, hogy a gyermekpszichiátria élő, fejlődő szakmai műhelyként működik, amely fiatal orvosokat is képes megszólítani. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Nem csak télen, hanem a nyári hőségben is hasznos lehet a melegvizes palack, akár hiszik, akár nem. A hagyományos termofor hideg vízzel vagy jégkockákkal megtöltve segíthet csökkenteni a hőérzetet, mert megtartja a benne lévő folyadék hőmérsékletét. Lefekvés előtt a párna mellé vagy a lepedő alá helyezve hűthetjük az ágyneműt, de a test pulzuspontjain például a nyakon, a csuklón vagy a bokán is alkalmazható. Ha túl hidegnek érezzük, érdemes törölközőbe csomagolni. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy fagyasztóba csak rövid időre tegyük, mert a kitáguló víz repedést vagy szivárgást is okozhat. Vigyázzanak! Alex Warren érkezik, és a Carry You Home!

97.7 Trio FM melletted szól. Búcsúzunk egy újabb órától is, már a délutáni műszaktól is. Köszönöm, hogy velem rádióztak az elmúlt néhány órában is, remélem, hogy egész héten itt voltak velem. Természetesen jövő héten is érkezem hétfőn a szokott időpontban 2-től este 6-ig. Most még a hírekig rövid reklám lesz, illetve Dua Lipa és a Training Season a búcsódalomként. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, pihenjenek minél többet, lazítsanak és élvezzék a nyarat, persze csak mértékkel vigyázzanak bőrük egészségére, és fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot. Hamarosan találkozunk, Zsupa Sági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Már a parlament előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőrt Kaposszegcsőn. Napos idő lesz, egy-egy záporra az ivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez, időtestületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal több.

0: szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok különversenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, az Alábban pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban erővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Ünnepélyes pillanatok zajlottak nemrég Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jászberényi kampuszán átadták a diplomákat a végzős hallgatóknak. A 2025-26-os tanévben összesen 230 fiatal szerzett szakmát, sokan közülük munka és családi kötelezettségek mellett teljesítettek. Kisnémetné királyi összeállítása következik a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban rendezett ünnepségről.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus két ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban. A 2025-2026-os tanévben a campus képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektor helyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
3: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De mögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munkaenergia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
2: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
3: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappalis hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a család élet és a munka mellett még tanulmányokat is folytatnak.
2: A diplomátadók hagyományosan nem csak az oklevelek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Campus főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutató hozzáállásukkal gazdagították az egyetem életét. Nem oktatói dolgozói díjban részesült Cigány Zoltán, a Zirzen Janka kollégium portása, hallgató a hallgatókért díjat kapott Bató Dávid Kornél, végzős programtervező informatikus hallgató. Fábián hallgatói díjat vehetett át Gulyás Dóra, végzős óvodapedagógus hallgató. a fél év oktatói díját pedig dr. Molnár Marietta kapta. Főigazgatói elismerő oklevelet kapott dr. Szaszkó Rita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőné Víg Katalin oktató, Sárközi Éva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet a Zirzen Janka kollégium portása. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Leelvezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Naperőművet épít a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT Jászberényben. A nyár veszélyeire hívja fel a családok figyelmét a jászberényi rendőrkapitányság. Nagyszabású katonai csapatmozgások várhatóak térségünkben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megadta a tulajdonosi hozzájárulást a jászberényi önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT részére, hogy a közműszolgáltató a Jászberény alsó muszáj 26 szám alatt található vízműtelepen napelemrendszer telepítsen. Erről a képviselőtestület legutóbbi ülésén határoztak. A beruházást a vízművek saját forrásból biztosítja. Az előterjesztéshez Hajnal Nagy Gábor képviselő hozzászólásában arra tett javaslatot, hogy az üléseken ne palackozott vizet, hanem csapvizet fogyasszanak a tanácskozások résztvevői.
3: Nagyszerű hír szerintem, tehát osszuk meg a közvéleménnyel, tehát ez egy nagyon komoly napelem park lesz, ami ott megépül, és ez nyilvánvalóan azt fogja szolgálni, hogy a városban olcsóbban lehessen ezt a szolgáltatást nyújtani. Nyilvánvaló, hogy ez most nem fog vízdíj csökkenést jelenteni, de az, hogy alacsonyan tarthatóak legyenek a vízdíjak, ez nagyban fogja ezt szolgálni, úgy gondolom. Úgyhogy ez egy nagyon jó hír, nem tudom a megtérülése mennyi ennek, biztos van, úgy láttam, hogy a cég ezt teljesen saját maga kivitelezi, de mindenképpen ez egy nagyszerű hír. És ha már vízről van szó, ezt már többször el akartam mondani, én azt gondolom, hogy környezetvédelmi meg egyéb szempontok mentén szerintem javaslom, hogy hagyjuk el a palackos vízfogyasztását az üléseken, hanem jó jászberényi vizet kancsóban tegyünk ki.
2: A nyári szünetben különösen fontossá válik a közlekedésbiztonság, mondta a rádiónknak György Tibor, a jászberényi rendőrkapitányság baleset megelőzési fő előadója, aki kiemelten szólt a szabályos kerékpározásról is.
4: Köztudott, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonságövek miatt, és az évszak sajátosságával fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni. Tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kíséri figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés.
2: A jászberényi rendőrkapitányság munkatársa György Tibor a rollerezés veszélyeiről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól is beszélt rádiónknak adott tájékoztatójában.
4: A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos roller. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okozhatnak nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy gízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek, és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellén. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonsági övet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáikhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi Rendőrkapitányság.
2: Nagyszabású katonai csapatmozgások és megerősített honvédségi jelenlét várható a következő hetekben Szolnokon, valamint a környező településeken. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandár tájékoztatása szerint a békefenntartó alakulatok intenzív felkészítési gyakorlatot hajtanak végre a térségben, ami miatt a lakosságnak fokozott katonai aktivitásra kell számítania a mindennapokban. A látványos katonai mozgások hátterében a koszovói békefenntartó misszióba készülő katonák kiképzéssel, amely július 23-áig tart a szolnoki helikopterdandárbázison. Az intenzív gyakorlás sorozat miatt a megyeszékhelyen kívül többek között Szajol, Tiszajenő, Tószeg, Martfű, Verzseny, valamint Zagyvarékason is gyakrabban tűnhetnek fel egyenruhások és honvédségi járművek. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Benyújtották a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslatot. A balatonfüredi Kisfaludy strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domongos vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhet magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult meg egyezéssel. A balatonfüredi Kisfaludy strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütötte egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttös

0: 18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Hatalmas lángokkal égett le egy helyi pálinka főzde két pont. A Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság legfrissebb tájékoztatása szerint a tűzvészben az Ady Endre úti üzem, a Kisüsti pálinka főzde szinte teljesen megsemmisült. A lángok martalékává vált, a teljes tető, a födém szerkezet, valamint a belső terekben tárolt összes éghető anyag. Az intenzív mentési munkálatok során a mezőtúri, szolnoki és törökszentmiklósi egységeknek sikerült behatolniuk az életveszélyessé vált parázsló helységekbe, ahonnan két darab gázpalackot hoztak ki. A hatósági megerősítés szerint az egyik palack a tűz okozta extrém hőhatás következtében a helyszínen felrobbant, a másikat viszont épségben sikerült biztonságos távolságba juttatni. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a lánglovagoknak sikerült teljesen elfojtaniuk a nyílt lángolást. Egy mátészalkai férfit azzal gyanúsítanak a tiszafüredi rendőrök, hogy még 2025. december 7-e előtt játékkonzolt hirdetett meg egy internetes oldalon. Megegyeztek a vevővel, hogy a vételárat 120 ezer forintot előre elutalja a megadott bankszámlaszámra. A jóhiszemű férfi ezt megtette, azonban a hirdető eltűnt. A csaló 8 másik sértettet is becsapott, és összesen közel 1 millió forinttal károsította meg őket. A többszörösen egyesített bűnügyben a tiszafüredi nyomozók több tucatnyi pénzintézetet kerestek meg, adatokat gyűjtöttek, bankszámlákat és híváslistákat elemeztek, míg eljutottak egy 20 éves fiatalemberhez, akit 9 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítottak meg. Kihallgatásakor elmondta, hogy társak segítették a bűncselekményekben. További két gyanúsított került kihallgatásra, ám a gyanúsítotti kör bővülni fog. Vagyon visszaszerzés keretében több százezer forintot, a gyanúsítottak által használt újszerű, nagyobb értékű mobiltelefont foglaltak le a rendőrök. A Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési munkatársai óvatosságra intik a vásárlókat, azt tanácsolják, előre senki ne utaljon. Új mászófalat adtak át a Jász-Nagykunszolnok megyei Hetényi Géza Kórház gyermekpszichiátriai osztályán. Az osztály éppen 3 éve 2023. július 1-én kezdte újra működését. Az ötlet az osztályon dolgozó szakemberektől érkezett, akik olyan eszközt kerestek, amely egyszerre mozgatja meg a gyerekeket, fejleszti a figyelmüket és terápiás helyzetben is használható. A szakmai hátteret az Országos Hegymászó és Sportmászó Szövetség biztosította, a pályázatot az Aktív Magyarországért Államtitkárság fogadta be, a nagyjából 4 millió forintos önrész pedig a HR Capital Kft. Vállalta. Dr. Juhász Enikő osztályvezető főorvos az átadón arról beszélt, hogy a rendszeres mászás több pszichés nehézség kezelésében is támogató szerepet kaphat. Ilyen lehet például az ADHD, a tanulási zavar, a szorongás és a depresszív tünet együttes. A fal ezért nem a szabadidő kitöltésére szolgál csupán, hanem a terápiás folyamat része lehet. Az osztály évente mintegy 500 gyermekkel foglalkozik Jász-Nagykunszolnok megyében. Piroska Miklós főigazgató szerint az új fejlesztés azt is jelzi, hogy a gyermekpszichiátria élő, fejlődő szakmai műhelyként működik, amely fiatal orvosokat is képes megszólítani. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül magánsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult meg egyezéssel. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. A nyári szünetben különösen fontossá válik a közlekedésbiztonság, mondta a rádiónknak György Tibor, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési fő előadója, aki kiemelten szólt a szabályos kerékpározásról is.
3: Köztudott, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonsági övek miatt, és az évszak sajátosságaival fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni. Tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés.
2: A Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársa György Tibor a rollerezés veszélyeiről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól is beszélt rádiónak adott tájékoztatójában.
3: A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos roller. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okozhatnak nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy vízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek, és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellényt. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonsági övet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáékhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi Rendőrkapitányság.
2: Megadta a tulajdonosi hozzájárulást a Jászberényi Önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT részére, hogy a közműszolgáltató a Jászberény alsó muszáj 26 szám alatt található vízműtelepen napelemrendszer telepítsen, erről a képviselőtestület legutóbbi ülésén határoztak. A beruházást a vízművek saját forrásból biztosítja. Az előterjesztéshez Hajnal Nagy Gábor képviselő hozzászólásában arra tett javaslatot, hogy az ülésekkel ne palackozott vizet, hanem csapvizet fogyasszanak a tanácskozások résztvevői.
4: Nagyszerű hír szerintem, tehát osszuk meg a közvéleménnyel, tehát ez egy nagyon komoly napelem park lesz, ami ott megépül, és ez nyilvánvalóan azt fogja szolgálni, hogy a városban olcsóbban lehessen ezt a szolgáltatást nyújtani. Nyilvánvaló, hogy ez most nem fog vízdíj csökkenést jelenteni, de az, hogy alacsonyan tarthatóak legyenek a vízdíjak, ez nagyban fogja ezt szolgálni, úgy gondolom. Úgyhogy ez egy nagyon jó hír, nem tudom a megtérülése mennyi ennek, biztos van, úgy látom, láttam, hogy a cég ezt teljesen saját maga kivitelezi, de mindenképpen ez egy nagyszerű hír. És ha már vízről van szó, ezt már többször el akartam mondani, én azt gondolom, hogy környezetvédelmi meg egyéb szempontok mentén szerintem javaslom, hogy hagyjuk el a palackos vízfogyasztását az üléseken, hanem jó jászberényi vizet kancsóban tegyünk ki.
2: Nagyszabású katonai csapatmozgások és megerősített honvédségi jelenlét várható a következő hetekben Szolnokon, valamint a környező településeken. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandár tájékoztatása szerint a békefenntartó alakulatok intenzív felkészítési gyakorlatot hajtanak végre a térségben, ami miatt a lakosságnak fokozott katonai aktivitásra kell számítania a mindennapokban. A látványos katonai mozgások hátterében a koszovói békefenntartó misszióba készülő katonák kiképzéssel, amely július 23-áig tart a szolnoki helikopterdandár bázison. Az intenzív gyakorlás sorozat miatt a megyeszékhelyen kívül többek között Szajol, Tiszajenő, Tószeg, Martfű, Verzseny, valamint Zagyvarékason is gyakrabban tűnhetnek fel egyenruhások és honvédségi járművek. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Már a parlament előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőrt Kaposszegcsőn. Napos idő lesz, egy-egy záporra a zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhet magánsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult meg egyezéssel. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttösi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Csalássorozat végére tettek pontot Tiszafüreden. Szinte teljesen megsemmisült egy jászkunsági pálinka főzde. Új mászófalat adtak át a megyei Hetényi Géza kórház gyermekpszichiátriai osztályán. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egy Máté Szalkai férfit azzal gyanúsítanak a tiszafüredi rendőrök, hogy még 2025. december 7-e előtt játékkonzolt hirdetett meg egy internetes oldalon. Megegyeztek a vevővel, hogy a vételárat 120 ezer forintot előre elutalja a megadott bankszámla számra. A jóhiszemű férfi ezt megtette, azonban a hirdető eltűnt. A csaló 8 másik sértettet is becsapott, és összesen közel 1 millió forinttal károsította meg őket. A többszörösen egyesített bűnügyben a tiszafüredi nyomozók több tucatnyi pénzintézetet kerestek meg, adatokat gyűjtöttek, bankszámlákat és híváslistákat elemeztek, míg eljutottak egy 20 éves fiatalemberhez, akit 9 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítottak meg. Kihallgatásakor elmondta, hogy társak segítették a bűncselekményekben. További 2 gyanúsított került kihallgatásra, ám a gyanúsítotti kör bővülni fog. Vagyon visszaszerzés keretében több százezer forintot, a gyanúsítottak által használt újszerű, nagyobb értékű mobiltelefont foglaltak le a rendőrök. A Jásznagykonszolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési munkatársai óvatosságra intik a vásárlókat, azt tanácsolják, előre senki ne utaljon. Hatalmas lángokkal égett le egy helyi pálinka főzde 2 pont. A Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság legfrissebb tájékoztatása szerint a tűzvészben az Ady Endre úti üzem, a Kisüsti pálinka főzde szinte teljesen megsemmisült. A lángok martalékává vált, a teljes tető, a födém szerkezet, valamint a belső terekben tárolt összes éghető anyag. Az intenzív mentési munkálatok során a mezőtúri, szolnoki és törökszentmiklósi egységeknek sikerült behatolniuk az életveszélyessé vált parázsló helységekbe, ahonnan 2 darab gázpalackot hoztak ki. A hatósági megerősítés szerint az egyik palack a tűz okozta extrém hőhatás következtében a helyszínen felrobbant, a másikat viszont épségben sikerült biztonságos távolságba juttatni. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a lánglovagoknak sikerült teljesen elfolytaniuk a nyílt lángolást. Új mászófalat adtak át a Jász-Nagykunszolnok megyei Hetényi Géza kórház gyermekpszichiátriai osztályán. Az osztály éppen 3 éve 2023. július 1-én kezdte újra működését. Az ötlet az osztályon dolgozó szakemberektől érkezett, akik olyan eszközt kerestek, amely egyszerre mozgatja meg a gyerekeket, fejleszti a figyelmüket és terápiás helyzetben is használható. A szakmai hátteret az Országos Hegymászó és Sportmászó Szövetség biztosította, a pályázatot az Aktív Magyarországért Államtitkárság fogadta be, a nagyjából 4 millió forintos önrész pedig a HR Capital Kft. Vállalta. Dr. Juhász Enikő osztályvezető főorvos az átadón arról beszélt, hogy a rendszeres mászás több pszichés nehézség kezelésében is támogató szerepet kaphat. Ilyen lehet például az ADHD, a tanulási zavar, a szorongás és a depresszív tünet együttes. A fal ezért nem a szabadidő kitöltésére szolgál csupán, hanem a terápiás folyamat része lehet. Az osztály évente mintegy 500 gyermekkel foglalkozik Jász-Nagykunszolnok megyében. Piroska Miklós főigazgató szerint az új fejlesztés azt is jelzi, hogy a gyermekpszichiátria élő, fejlődő szakmai műhelyként működik, amely fiatal orvosokat is képes megszólítani. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Benyújtották a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslatot. A balatonfüredi Kisfaludy strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz, egy-egy zápor.

0: Urám. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult meg egyezéssel. A Balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi Községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban erővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Naperőművet épít a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT Jászberényben. A nyár veszélyeire hívja fel a családok figyelmét a jászberényi rendőrkapitányság. Nagyszabású katonai csapatmozgások várhatóak térségünkben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megadta a tulajdonosi hozzájárulást a jászberényi önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT részére, hogy a közműszolgáltató a Jászberény alsó muszáj 26 szám alatt található vízműtelepen napelemrendszer telepítsen. Erről a képviselőtestület legutóbbi ülésén határoztak. A beruházást a vízművek saját forrásból biztosítja. Az előterjesztéshez Hajnal Nagy Gábor képviselő hozzászólásában arra tett javaslatot, hogy az üléseken ne palackozott vizet, hanem csapvizet fogyasszanak a tanácskozások résztvevői.
3: Nagyszerű hír szerintem, tehát osszuk meg a közvéleménnyel, tehát ez egy nagyon komoly napelem park lesz, ami ott megépül, és ez nyilvánvalóan azt fogja szolgálni, hogy a városban olcsóbban lehessen ezt a szolgáltatást nyújtani. Nyilvánvaló, hogy ez most nem fog vízdíj csökkenést jelenteni, de az, hogy alacsonyan tarthatóak legyenek a vízdíjak, ez nagyban fogja ezt szolgálni, úgy gondolom. Úgyhogy ez egy nagyon jó hír, nem tudom a megtérülése mennyi ennek, biztos van, úgy láttam, hogy a cég ezt teljesen saját maga kivitelezi, de mindenképpen ez egy nagyszerű hír. És ha már vízről van szó, ezt már többször el akartam mondani, én azt gondolom, hogy környezetvédelmi meg egyéb szempontok mentén szerintem javaslom, hogy hagyjuk el a palackos vízfogyasztását az üléseken, hanem jó jászberényi vizet kancsóban tegyünk ki.
2: A nyári szünetben különösen fontossá válik a közlekedés biztonság, mondta a rádiónknak György Tibor, a jászberényi rendőrkapitányság baleset megelőzési fő előadója, aki kiemelten szólt a szabályos kerékpározásról is.
4: Köztudott, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonsági övek miatt, és az évszak sajátosságaival fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni. Tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés.
2: A jászberényi rendőrkapitányság munkatársa György Tibor a rollerezés veszélyeiről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól is beszélt rádiónak adott tájékoztatójában.
4: A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos roller. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okozhatnak nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy gízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek, és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellén. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonsági övet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáikhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi rendőrkapitányság.
2: Nagyszabású katonai csapatmozgások és megerősített honvédségi jelenlét várható a következő hetekben Szolnokon, valamint a környező településeken. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandár tájékoztatása szerint a békefenntartó alakulatok intenzív felkészítési gyakorlatot hajtanak végre a térségben, ami miatt a lakosságnak fokozott katonai aktivitásra kell számítania a mindennapokban. A látványos katonai mozgások hátterében a koszovói békefenntartó misszióba készülő katonák kiképzéssel, amely július 23-áig tart a szolnoki helikopterdandár bázison. Az intenzív gyakorlás sorozat miatt a megyeszékhelyen kívül többek között Szajol, Tiszajenő, Tószeg, Martfű, Verzseny, valamint Zagyvarékason is gyakrabban tűnhetnek fel egyenruhások és honvédségi járművek. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül lehetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult meg egyezéssel. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Már a parlament előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőrt Kaposszegcsőn. Napos idő lesz, egy-egy záporra az ivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhet magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult megegyezéssel. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral.

0: Vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult megegyezéssel. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.